Andrész Ferenc baszbariton kiemelte, hogy számára mindig különleges érzés szimfonikus zenekarral együtt énekelni. Hozzátette, hogy a Békés megyei szimfonikus zenekarral ezúttal is öröm volt a közös munka. A próbák kezdetére az együttes már rendkívül felkészült állapotban érkezett, így a közös munka főként a finom hangolásról szólt. A zongorás próbák után karmesterrel együtt dolgoztak a tempókon, a dinamikán és az előadás karakterén. Takács Lilla szoprán szintén arról beszélt, hogy számára külön öröm volt először énekelni a békési zenekarral. Úgy fogalmazott, a muzsikusok rendkívül figyelmesen követik az énekes minden rezdülését és levegővételét, ami az operai előadásban különösen fontos, hiszen a zene és az ének szinte egyetlen lélegzetként szólal meg. A nyár búcsúztató opera gálai nem csak a nyár méltó lezárása lett, hanem a közös muzsikálás ünnepe is. A főtéri teltházas este ismét bizonyította, hogy a klasszikus zene és az opera ma is képes megszólítani a közönséget, és valódi közösségi élményé formálni az együttlétet. Augusztus végén, szeptember elején kelnek ki a védett mocsári teknősök, így ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park vizes élőhelyei környékén jó eséllyel találkozhatunk a víz felé igyekvő apró állatokkal. A mocsári teknősök, ahogy valamennyi teknős faj már életük első perceitől önállóan boldogulnak, szüleik nem gondozzák őket. Egy fészekben általában 6, de akár 15 tojás is lehet. Az anya teknős nem közvetlenül a vízparton, hanem attól több száz méterre vagy akár kilométerekre rakja le tojásait, ott, ahol löszös vagy homokos talajt talált. A hüllők utódait nem a szülők keltik ki. A kelés időpontját elsősorban az időjárás és a hőmérséklet határozza meg. Meleg, napos időben gyorsabban fejlődnek, hideg, esős napokon viszont később bújnak elő. A frissen kikelt teknősök mindössze egy 200 forintos érmenagyságúak, testtömegük néhány gram. Ha sikeresen eljutnak arra a vizes élőhelyre, ahonnan az anyjuk érkezett, életük első szakaszában szúnyoglárvákkal és apró férgekkel táplálkoznak. Érdekesség, hogy a mocsári teknősök ivarát a tojások fejlődése közben tapasztalható hőmérséklet határozza meg. Szeptember elején tehát most érdemes lesz fokozott figyelemmel közlekedni a vizes élőhelyek közelében. Azok a példányok, amelyek eljutnak a vízig, rendkívül hosszú életűek lehetnek, akár 50 évig is élhetnek.

0: Sarkad 2026-os költségvetésének helyzete is napirendre került a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén. A tájékoztató szerint az egész évre tervezett bevételek csaknem 67%-a már befolyt az első 6 hónapban, miközben a kiadásokat közel 35%-on tartották. A büdzsé jelenlegi főösszege megközelíti az 5,6 milliárd forintot. Dr. Mokán István polgármester hangsúlyozta, hogy szigorú, takarékos és következetes gazdálkodás folyik Sarkadon, az összefogásnak köszönhetően pedig egyensúlyban van a költségvetés. Ennek eredményeként valamennyi intézményt és munkahelyet sikerült megőrizni. Az önkormányzat a kötelező feladatok mellett önként vállalt területeket is ellát, támogatja a civil szervezeteket, a fiataloknak ösztöndíjat és gyermekszületési támogatást biztosít, a szociálisan rászorulóknak pedig saját forrásból nyújt segítséget. A polgármester emlékeztetett, az államtól kapott szociális normatíva erre az évre nullára csökkent, korábban pedig 150, illetve 60 millió forint érkezett erre a célra. A városnak idén 185 millió forintos szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell. Kiemelte, hogy a jövőben is óvatos gazdálkodásra lesz szükség. A beruházások közben folyamatosan zajlanak, és a következő egy-két évben is több milliárd forintos fejlesztés várható, jellemzően eredményes pályázatoknak köszönhetően. A polgármester arról is beszélt, hogy mire elég a helyiek által befizetett kommunális adó. Sarkadon ingatlanonként évi 8000 forintot fizetnek a lakosok, ami nagyjából 30 millió forintos bevételt jelent évente az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, hogy ennyi pénzből egyetlen utca leaszfaltozása sem megoldható, a közvilágításra pedig ennek csak nem háromszorosát költik. Útépítésekre, útfelújításokra ezért kizárólag állami forrásból vagy pályázatokból van lehetőség, saját keretből nem. Gyoma Endrőd új sportolási lehetőséggel gazdagodott. Augusztus 27-től két hónapon át mobil pumpapálya várja. Mobil pumpapálya várja a gyerekeket és a sportolni vágyókat az Erzsébetligetben. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által biztosított pálya célja, hogy minél több fiatal töltsön aktívan időt a szabadban, és kipróbálja ezt a látványos mozgásformát. A különleges pályán kerékpárral és rollerrel lehet körözni, gyakorolni, és megfelelő tapasztalat birtokában akár különböző trükköket is elsajátítani. A városvezetés kiemelte, hogy a pumpapálya használata saját felelősségre történik, ezért a kihelyezett házirend betartása mindenki számára kötelező. A szabályok szerint a 18 év alattiak csak nagykorú kísérő felügyeletével sportolhatnak. A biztonság érdekében bukós is, aki zárt cipőviselése kötelező, és kizárólag műszakilag kifogástalan kerékpárral vagy rollerrel lehet felhajtani. A tért, könyök és gerinc védő használata ajánlott. A pályán gyalogosan közlekedni, házi állatot bevinni vagy motoros járművel megjelenni tilos. A használóknak ügyelniük kell arra, hogy ne álljanak meg a nyomvonalon, tartsák a biztonságos követési távolságot, kerüljék a dohányzást, valamint az alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatti sportolást. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy óvják az Erzsébetliget környezetét, ne szemeteljenek és a kísérők se akadályozzák a pályát használókat. Baleset esetén mindenki köteles segítséget nyújtani vagy segítséget hívni. A házirend megszegése akár azonnali eltiltást is maga után vonhat. A gyomendrődi önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy használják ki a következő heteket, próbálják ki az új lehetőséget, és töltsék aktívan a szabadidejüket az Erzsébetligetben. A lencsési szánkódomb melletti kosárpályán a minap különös jelzésre lettek figyelmesek az odaérkezők. A pálya egyik részén fagaljakkal körbekerített négyzet rajzolódott ki a betonon, benne összesepert üvegszilánkokkal. A látvány önmagában nem volt túl biztató, de alatta olvasható felirat azonban annál inkább mosolyt csalt az arcokra. Vigyázz, szilánk! Egy hiányzó betűvel, ami talán még szerethetőbbé tette az üzenetet. A gyerekek általában egészen más jellegű rajzokat hagynak a flaszteren, ünnepi köszöntéseket, nevek, ugróiskolát vagy kedves mondatokat. Ez a figyelmeztetés azonban kilógott a sorból, és éppen ettől vált különösen kedvessé. A kosárpálya szinte egész nap tele van élettel, világosban is pattog a labda, a gyerekek és a fiatalok jönnek-mennek, sötétedés után pedig olykor egészen más programok is zajlanak, például üvegtörése. A mostani felirat és a gondosan összegyűjtött szilánkok azonban azt mutatták, hogy valaki odafigyelt és tenni akart a közösségért. Ez persze nem világ megváltó tett, egy marék üvegszilánk eltakarítása nem teszi hirtelen tisztább a várost és nem mond meg minden problémát, de az ilyen apró gesztusok mégis üzennek valamit. Miközben sokszor legyintünk a mai fiatalokra, néha érdemes közelebbről is megnézni, hogy mi történik körülöttünk. Vigyázz, szilánk szólt az üzenet, mi pedig vigyázzunk, és nem csak a szilánkra, hanem arra a gondolatra is, hogy talán mégsem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek néha gondoljuk. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Mafusz diátadó és kiállítás megnyitó volt a Csaba Gyöngyében. Hegyi Barbara személyes történeteivel varázsolta el a közönséget. Tímentes sárkányhajózásra várják a fiatalokat Békésen. Ittosan üldözte feleségét egy orosházi férfi. Már is mondom a részleteket. Kiállítás megnyitót és diátadót tartottak szombaton délután a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Panoráma termében. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, a MAFOSZ, a Magyar Fotográfia Napjához kapcsolódva több elismerést is átadott. Horváth Imre, a szövetség elnöke elmondta, a MAFOSZ szalon részeként 910 beérkezett pályaművet bíráltak el. Ezek közül 30 alkotócsoport 110 fotóját mutatják be a tárlaton. Hangsúlyozta, a szalon keretet ad annak, hogy szakmai visszajelzéssel ösztönözzék az alkotókat, és minden évben igyekezzenek az augusztus 29-e köré szervezni programjaikat, hiszen ekkor ünneplik a Magyar Fotográfia Napját. A rendezvényen Varga Tamás alpolgármester is köszöntőt mondott, rámutatott a MAFOSZ legutóbb 97-ben járt éves szalonjával Békéscsabán, így különösen jelentős, hogy közel 3 évtized után ismét a városba érkezett az országos fotóművészeti esemény. Úgy fogalmazott, a Békéscsabai Fotófesztivál kiemelt programelemként megjelenő szalon méltó módon erősíti a városi fesztivál hírnevét. Az eseményen átadták a MAFOSZ év fotográfusa 2026 és az év fotóművészeti alkotócsoportja 2026 díjakat, valamint több további elismerést is. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Csaba Gyöngye Panoráma termében. Közel teltház előtt mutatta be szombaton Hegyi Barbara Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand-up című önálló estjét a Békés Csabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamara Színházában. A színművész családi történeteken, emlékeken és személyes élményeken keresztül engedett betekintést saját életébe. Az est különlegessége, hogy Hegyi Barbara ezúttal nem egy megformált szerep mögé bújt, hanem a saját történeteit osztotta meg a nézőkkel. A mintegy 90 perces szünet nélküli előadásban a családról, az őt meghatározó emberekről és az általuk közvetített értékekről mesélt. A színművész úgy fogalmazott, ez egy önálló est, amelyben a családomról és azokról az emberekről mesélek, akiknek az élete és értékrendje erősen hatott rám. Azt remélem, hogy mindenkinek eszébe jut a saját családja, és végig gondolja, számára hogyan volt ez. Egy szerep mögé elbújni jó, mert az szerep és nem én vagyok. Itt viszont első személyben én vagyok jelen, a családommal együtt. Nagyon érzékeny, mélyen érintő dolog, de ez benne a kihívás, fogalmazott. Az előadás rendezője Tollár Mónika kiemelte, ritka, hogy egy színésznő színházi keretek között saját életének történeteit tárja a közönség elé. Mint mondta, az est elegáns, érdekes és szívhez szóló határmesdjén mozog, valódi élményt adva a nézőnek. A rendező hozzátette, hogy az előadás elsősorban azoknak szól, akik már elgondolkodtak azon, milyen örökséget kaptak felmenőiktől, és mit visznek tovább a következő generációk számára. Az estet követően a közönség kötetlen találkozón beszélgethetett az alkotókkal. A produkció a Bánbír, Deep Heart, Deep Soul Irodalmi Társaság, a Békés megyei könyvtár és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésében valósult meg.

ingyenes sárkányhajózás lehetőségre hívja az érdeklődőket, kiemelten az iskolai osztályokat, a Békési Kishajó Kikötő és a Békési Kajakkenu Klub. A résztvevők díjmentesen próbálhatják ki a vízisportot és átélhetik a közös evezés élményét. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítse a mozgást, az egészséges életmódot és a csapatmunkát. A szervezők úgy fogalmaztak, akár lapátos tesi óra keretében is várják az osztályokat és baráti társaságokat, hogy a tantermen kívül a szabadban szerezzenek közös élményeket. A részvételhez nincs szükség korábbi evezős tapasztalatra, csupán lelkesedésre és jókedvre. A sárkányhajózás alapja az együttesi ritmus és az összefogás, így kiváló lehetőség közösségek és osztályközösségek erősítésére. A díjmentes programhoz előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. A weboldalt kell felkeresni, a plakátokon található QR kóddal is beolvasható, ki kell választani a helyszínt, ahol a Békési Kishajó Kikötőt kell megjelölni, és aztán az időpontfoglalás menüpontot választani. A regisztrációhoz bejelentkezés vagy új fiók létrehozása után kiválasztható a csoport számára megfelelő időpont. A 2026-2027-es tanévben is szolgálatot teljesítenek az iskolaőrök több mint 30 Békés megyei intézményben. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban volt, hogy intézkedniük kellett, ugyanakkor az iskolák visszajelzése alapján a szakemberek munkájával elégedettek, jelenlétük megelőző jellegű és hozzájárul a biztonságos tanulási környezethez. Az iskolaőr nem rendőr, de a rendőrség állományába tartozó, speciálisan képzett, intézkedési jogkörrel rendelkező szakember. Feladata, hogy az iskolákban megelőző jelleggel segítse a pedagógusokat és kezelje a jogsértő helyzeteket vagy konfliktusokat. A Békés Vármegyei Rendőrség közlése szerint az iskolaőrök 97%-os átlageredményt kaptak az intézményvezetőktől. A legjobb értékeléseket az öltözködési szabályok betartása, az ápoltság, valamint a házirend és az épület kiürítési tervének ismerete terén kapták. A korábbi tanévekhez hasonlóan a felelősség teljesen látták el feladataikat, jól együttműködtek az intézmények vezetőivel, tanáraival és beilleszkedtek az iskolai közösségekbe. A Vármegyei Közgyűlés korábbi beszámolójában a rendőrség a 2025-ös tevékenységét ismertette, amelyben az iskola rendőrök intézkedései is szerepeltek. 6 esetben kellett fellépniük, egy alkalommal testi kényszert is alkalmaztak. A rendőrség most részletezte az esetet is. Az érintett intézményben 2 tanuló verekedett össze, és egyikük felszólításra sem hagyta abba a bántalmazást. Az iskolaőrnek ezért testi kényszert kellett alkalmaznia, hogy megakadályozza a további sérülést. Közúti veszélyeztetés és ittas járművezetés miatt emelt vádat a gyulai járási ügyészség egy 45 éves férfi ellen, aki teherautóval üldözőbe vette feleségét egy orosházi tanyáról történt szóváltás után. A vádirat szerint a férfi tavaly augusztus 14-én a délutáni órákban legalább egy liter sört ivott meg otthonában, a házaspár este összeszólalkozott, a nő pedig személykocsival elindult a tanyáról kivezető földúton. A férfi azért, hogy megállítsa és visszatartsa, egy kis teherautóval utána hajtott. A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében azt írja, amikor a nő a szilárd burkolat nélküli Kamilla utcán haladt, férje utolérte, majd hirtelen jobbra kormányozta a teherautót, a két jármű oldala összeütközött, a nő autója pedig lehaladta az útról, és csak egy villanyoszlopnak való ütközést elkerülve tudott hirtelen megállni. A férfi ekkor kiszállt, odalépett a nő autójához, és egy késsel kiszúrta a baloldali gumiabroncsokat. A nő ennek ellenére továbbhajtott, de az Egressy utca elején a férfi ismét megállásra kényszerítette, majd a jobboldali gumikat is kiszúrta. Személyi sérülés nem történt, de annak közvetlen beszélt.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.

Sport Rádió. We will rock it.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalánban miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mitygó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel. Minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békés Csabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
2: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a development studiesban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországba pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé majd később a kutatás irányába elhelyezkedni, és itt elég jól adta magát. Svédország egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
1: kiemelten fontos szempont,
2: igen,
1: volt.
2: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos, milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet, mind földrajz tudományterületén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
1: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
2: Igen, ez így van. Hát ez, nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember egyelőre általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző emberek, akik inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, úgynevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
1: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
2: Nekünk már az elején,
1: tehát az nálunk elején, már... Mert korábban még ugye ez a másodéves...
2: Igen, az volt
1: még erre emlékszem.
2: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbántják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről. De
1: akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden igen, teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
2: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem untatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, hogy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték-e egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
1: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, hogy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ezt hogyan hasznosítható.
2: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki ide rurális, tehát vidéki térségek, ezek alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen plusz ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: Startrádió.
1: És hogy alakul a nagy kép? Milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk?
2: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi is gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
1: Nyilván ugye nincs üveggömböd, de a tudományos eredményeknek a tükrében.
2: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, mi ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az ugye nem mérhető egy GDP által.
1: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, még Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
2: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni, tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túlhasználnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba, persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
1: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, hogy az ipari nagytermelés, az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
2: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most is. Néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatók, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
1: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
2: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni. Illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye több fajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni. Ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték. Minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el.
1: A földet.
2: Igen, azok az üvegházhatású gázok. És akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, és csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
0: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsátási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre, igen.
2: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gázkibocsátását. Ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, és rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók akkora dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátára

0: rátának, vagy üvegházhatású gázkibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja.
1: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha a repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja, és valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarna karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd. És ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki el természetesen a családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni, és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
0: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
1: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire, egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják. Hát tudomány legnagyobb ellensége talán ilyen szempontból
0: politikai szándék.
1: Igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben
0: gyarmatosítottak.
1: Igen. És jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig, és itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebbe meg tényleg az átlagember tud segíteni a különböző saját politikai, demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlagemberek itt mi, Németországban, Franciaországban, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: Stuttgart Rádió.
1: Stuttgart Rádió. Hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
2: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztást pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt, ott, amott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
1: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
2: És igen, és hogy nem azon
1: valamit.
2: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de
1: beértjük, hogy mire gondoltál.
2: Igen.
1: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve hát mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
2: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszaállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanat tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt ezzel van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké, illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett, tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabad, ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség. Sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy hát próbáljunk meg
1: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Rádió. Sportrádió. Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is napi összesítésben adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A bizonylatokat áfa kulcsok szerinti bontásban a kiállítást követő 3 naptári napon belül kell beküldeni a COBAK portálon vagy az M2M interfészen keresztül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása alapján a hibásan beküldött adatok utólag korlátlanul javíthatók vagy érvénytelenítetők, az új szabályozás pedig nem vonatkozik az online pénztárgépek meghibásodása miatt kiállított átmeneti kézi nyugtákra. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával. Vitézi Dávid tárcavezető tájékoztatása szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány átvétele lezárult. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közfeladatok és a szolgáltatások minősége nem romlik, miközben az állami vagyon használata újra átláthatóvá válik. Kiemelte azt is, hogy a rendszert bíráló Európai Bizottság kéréseinek teljesítése és az alapítványok megszüntetése kulcsfontosságú lépés volt az uniós források hazahozatalában. A 2025-ben elhunyt öregségi nyugdíjasok átlagosan 23,3 évet töltöttek nyugdíjban. A Magyar Államkincstár adatai szerint a nők átlagosan majdnem 27, míg a férfiak kicsivel több mint 19 évet részesültek az ellátásban halálukig. 2026 első felében az újonnan megállapított öregségi nyugdíjaknál a férfiak átlagosan 65 év felett, a nők pedig 62,5 évesen vonultak nyugdíjba. A nemek közötti jelentős eltérés elsősorban a nők magasabb várható élettartamának és a kedvezményes Nők 40 programnak köszönhető. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Már bizony egy szerda reggelt kezdhetünk együtt. Jó reggelt kívánok és jó rádiózást. Egészen délelőtt 9-ig együtt rádiózhatunk. Akkor is, amikor be kell menni a munkahelyre, vagy éppen az ember csak pihen, lazít, én itt vagyok, és hozom a jó zenéket a hasznos információk mellett.
1: Sokat nem,
2: sokat
1: nem.
2: És még több.
1: Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, jó ébredezést kívánok itt a Start Rádió. Szeptember második napjának vághatunk neki, ami bizony egy szerdának sikeredett. Köszöntjük a Dorinákat és a Rebekákat, hiszen ők a mai nap ünnepeltjei. Rajtuk kívül az Ingridek, Ellák, Margitok, Teók, Istvánok, Teodórák, Absák, Absolonok is ünnepelhetnek a mai nap folyamán.

0: Rádió.
1: Szitregeszti Vánok szeptember 2-án reggelén is a Start Rádiót hallgatja a Dorina és a Rebekák. Ők ünnepelnek. Nézzük a mai nap szülötteit. Ezen a napon látta meg a világot Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus, zenei újságíró. Fadrusz János szobrász, ugye ő alkotta a kolozsvári Mátyás király lovasszobrot. Ha még nem voltak ott, érdemes elmenni a főtéren megnézni. Szerintem elképesztő életérzés azt ott látni. Ezen a napon született Bőti István szobrász, aki korát megelőzve készített absztrakt, konstruktív alkotásokat.

Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot, ez a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel a hét középső munkanapján. Ilyenkor még lehet szürcsölni egy nagyot mondjuk a kávénkba, majd aztán útnak indul a munkahely irányába. Én ehhez hozom a jó zenéket.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet jelentkezni, ahol a kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper. A hivatal szeptember 4-től fogadja a dokumentumokat, a benyújtási határidő pedig október 30-a. Juhász Edit, a hivatal elnöke kiemelte, az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott. A pályázat eredményeit legkésőbb december 13-áig teszik közzé. Augusztus elejére jelentősen csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára a tavalyi évhez képest. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a nyers sertéshúsok beszerzési árai 10-23% közötti mértékben mérséklődtek, miközben a vágósertés termelői ára több mint 34%-kal esett vissza. A csirke és a csirkemellfilé esetében 5-10% közötti árcsökkenést rögzítettek. A szakhatóság összegzése alapján az élő súlyos vágócsirke termelői ára is alacsonyabb lett a 2026 első 7 hónapjában. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborús katona, köztük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum közölte, hogy a folyamatos belföldi és külföldi feltárások során a katonákat személyes tárgyaikkal, egyházi szertartás és katonai tiszteletadás mellett temetik el. A magyar hősi halottakat a Fiumei úti sírkert Hősök parcellájában helyezik örök nyugalomra, miközben az azonosított katonák hozzátartozóinak felkutatása is folyamatosan zajlik. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, elmúlt már 7 óra is. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a hét középső munkanapját. Ez a Start Rádió, egészen délelőtt 9-ig maradok a mikrofonnál. Ebben az órában is hasznos információk, meg hát ugye nézzük majd a mai nap érdekes történelmi évfordulóit is. Úgyhogy érdemes velem maradni, addig is szólnak a zenék.
1: Sok,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, aztán késő estétől megnövekszik a felhőzet, csapadék viszont nem lesz. Az északi majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok a szene,
5: sok a szene, és még több.
6: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Képzeljék el, 29 amerikai állam perli közösen a Metát, mert szerintük a Facebookot és az Instagramot a fiatalokra káros, függőséget erősítő módon tervezték. A felperesek életkori korlátozásokat és a végtelen görgetés megszüntetését kérik.
1: Reggeli Start! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Már bizony szeptember 2-a van. Ezen a napon ért véget a második világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt 1945-ben. Ezen a napon 1031-ben halt meg Imre Herceg, azaz első Szent István fia, ugye egy vadászat közben. És ezen a napon, csak hogy valami pozitívval zárjunk, William N. Jennings, amerikai fényképész, elkészítette az első villámlást ábrázoló fényképet 1882-ben.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel közeledünk a 8 óra irányában. Egyre többen vannak már ott a munkahelyen, úgyhogy nekik sok-sok erőt és kitörtést kívánok. A következő órára hozok aktuális információkat, fontos híreket, és persze ismerkedünk majd a nagyvilág dolgaival, ezek mellett pedig játsszuk a jó zenéket, úgyhogy érdemes velem maradni a munkaidő első órájában is.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Elmúlt már 8 óra, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Ma is sok zenével és most még többel. A hét középső munkanapjába vágunk bele, sok hasznos infóval és rengeteg jó dallal. És igyekszem jó kedvelt tenni mindezt, úgyhogy én mosolygok, tegyen így ön is, és már is sokkal könnyebb lesz a mai nap. Hello!

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem. És még több.
0: Sport Rádió.

a Startrádió. Kutatások szerint a jól szellőztetett oxigéndús környezet hozzájárul a gyorsabb elalváshoz és a mélyebb alváshoz. Ezt érdemes átgondolni, hogyha azon agyalunk, hogy nyitott vagy csukott ablaknál aludjunk. Hozzá kell tenni, hogy a hűvösebb levegő szintén előnyös, alváskutatók szerint az ideális szobahőmérséklet 16-18 fok között van, mert ilyenkor tud a test a legoptimálisabban regenerálódni. Szóval jó vagy rossz dolog a nyitott ablaknál alvás? A pro érvek mellett persze a kontra érvek is jönnek. Reggeli Start. Music Lab.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió. Yeah.

0: Itt a Start Rádió. Arról beszélgettünk, hogy mennyire jó dolog nyitott ablaknál aludni, a hűvösebb levegő könnyebb az alváshoz, ráadásul még ugyebár friss is az a bizonyos hűvös levegő. Na de, városi zaj, forgalom, hangok a szomszédból, éjszakai bulik. Ezek aztán rontják az alvás minőséget. A szervezet a legapróbb hangokra is reagál, dacára annak, hogy nem mindig ébredünk fel ténylegesen. A testünk ezekben a helyzetekben stressz hormonokat termel, és felkészül a lehetséges veszély elhárítására. Ez magyarázza, hogy miért érezzük magunkat fáradtnak, még akkor is, hogyha egyébként végig aludtuk az éjszakát. A szezonális allergiák is gondokat okozhatnak. Ezt mérlegeljük.
1: Sok a szeret, sok a szeret. És még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, persze kérdése is 9 óra lesz, úgyhogy mára én köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap is, reggel 6 órától, addig is legyen szép a napja.
1: Sokat levet, sokat levet. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napirazza szól. Üdv a fedélzeten, rajta a műsor, ma is együtt rádióztatunk a következő két órában. Nem sokára hozom a mai napra szent kalendáriumunkat, és természetesen meg annyi údon is bekészítve, rádiózunk együtt ma is.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Mici kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
3: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
0: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Jó ötlet, Micike!
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
6: Sokat nem? Sokat nem.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Itt van egy pár érdekesség a mai naphoz köthető események között. Mai kalendáriunk ablakát nyitjuk. 1858 mai napján született Fadrusz János, szobrász, Mátyás király lovas szobra Kolozsvárot, például az ő nevéhez köthető, illetve 1815 mai napján született Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus és zenei újságíró kritikus. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilazasztól. Ne feledkezzünk el ma sem a névnaposokról, köszöntsük őket mindenféleképpen, ismerőseinket, a Dorinákat, a Rebekákat és az Ingrideket. Nekik nagyon boldog névnapon tévmedög, a következő órában is várom, meg annyi udallal, rádiózzunk együtt.
1: Sokat nevet, sokat.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is, meg annyi jó dal velünk. Ebben az órában ugye a munkaidő utolsó délelőtti 60 perce is felpörögjön. Nem sokára az egészségünk fókuszban. Rádiózzunk együtt.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: zene és még több a Start Rádión a Napirajza, szólítva néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A hűvösebb hónapok beköszöntével fokozottan felmerül bennünk az igény, hogy megóvjuk magunkat és családtagjainkat a betegségektől. És hogy milyen módon lehet ezt megtenni? Számos módon erősíthetjük immunrendszerünket. Nagyobb eséllyel kerüljük el a betegségeket, ugyanis, hogyha védelmi vonalunk erős, ezért sokat tehetünk, ha változatos vitaminokban gazdag az étrendünk, figyelünk az ajánlott napi folyadékbevitelre, és rendszeresen sportolunk, és jól kezeljük a stresszt. Kiemelten fontos a higiénia, ezen belül is az alapos kézmosás, minél sűrűbben. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Csak a Balaton parton.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiroza szól, ennek a végéhez értünk. Én köszönöm a figyelmet, holnap is találkozhatunk. Minden jót, jó rádiózást!
2: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 31-e hétfő, déli 12 óra van. Teltházas operagálával búcsúzott a nyártól a szimfonikus zenekar. Stabil költségvetésről és korlátokról is beszámolt Sarkadt polgármestere. Mobil pumpapálya várja a fiatalokat az Erzsébet ligetben. Figyelmesség a kosárpályán, már is mondom a részleteket. Hagyományos nyárbúcsúztató koncerttel várta a közönségét vasárnap este a Békés megyei szimfonikus zenekar. A szabadtéri hangverseny ezúttal az opera irodalom legszebb darabjaiból kínált válogatást, és a Szent István téren gyakorlatilag ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Az 1959 óta működő együttes évtizedek óta meghatározó szereplője a térség kulturális életének. A zenekarban lelkes, felkészült muzsikusok dolgoznak azon, hogy évről évre különleges élményekkel ajándékozzák meg a közönséget. Rázga Áron karmester számára a vokális zene és a zenekari munka természetes módon kapcsolódik. Mint mondta, már 10 éves korától foglalkozik énekesekkel és konzervatóriumi évei alatt is rendszeresen kísért operát. Úgy fogalmazott, énekelni nem tud olyan jól, de az énekesek kíséretét mindig különösen szerette. Andrész Ferenc baszbariton kiemelte, hogy számára mindig különleges érzés szimfonikus zenekarral együtt énekelni. Hozzátette, hogy a Békés megyei szimfonikus zenekarral ezúttal is öröm volt a közös munka. A próbák kezdetére az együttes már rendkívül felkészült állapotban érkezett, így a közös munka főként a finom hangolásról szólt. A zongorás próbák után karmesterrel együtt dolgoztak a tempókon, a dinamikán és az előadás karakterén. Takács Lilla szoprán szintén arról beszélt, hogy számára külön öröm volt először énekelni a békési zenekarral. Úgy fogalmazott, a muzsikusok rendkívül figyelmesen követik az énekes minden rezdülését és levegővételét, ami az operai előadásban különösen fontos, hiszen a zene és az ének szinte egyetlen lélegzetként szól. Meg. A nyár búcsúztató opera gálai nem csak a nyár méltó lezárása lett, hanem a közös muzsikálás ünnepe is. A főtéri teltházas este ismét bizonyította, hogy a klasszikus zene és az opera ma is képes megszólítani a közönséget, és valódi közösségi élményé formálni az együttlétet. Augusztus végén, szeptember elején kelnek ki a védett mocsári teknősök, így ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park vizes élőhelyei környékén jó eséllyel találkozhatunk a víz felé igyekvő apró állatokkal. A mocsári teknősök, ahogy valamennyi teknős faj már életük első perceitől önállóan boldogulnak, szüleik nem gondozzák őket. Egy fészekben általában 6, de akár 15 tojás is lehet. Az anya teknős nem közvetlenül a vízparton, hanem attól több száz méterre vagy akár kilométerekre rakja le tojásait, ott, ahol löszös vagy homokos talajt talál. A hüllők utódait nem a szülők keltik ki. A kelés időpontját elsősorban az időjárás és a hőmérséklet határozza meg. Meleg, napos időben gyorsabban fejlődnek, hideg, esős napokon viszont később bújnak elő. A frissen kikelt teknősök mindössze egy 200 forintos érmenagyságúak, testtömegük néhány gram. Ha sikeresen eljutnak arra a vizes élőhelyre, ahonnan az anyjuk érkezett, életük első szakaszában szúnyoglárvákkal és apró férgekkel táplálkoznak. Érdekesség, hogy a mocsári teknősök ivarátatojások fejlődése közben tapasztalható hőmérséklet határozza meg. Szeptember elején tehát most érdemes lesz fokozott figyelemmel közlekedni a vizes élőhelyek közelében. Azok a példányok, amelyek eljutnak a vízig, rendkívül hosszú életűek lehetnek, akár 50 évig is élhetnek.

0: Sarkad 2026-os költségvetésének helyzete is napirendre került a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén. A tájékoztató szerint az egész évre tervezett bevételek csak nem 67%-a már befolyt az első 6 hónapban, miközben a kiadásokat közel 35%-on tartották. A büdzsé jelenlegi főösszege megközelíti az 5,6 milliárd forintot. Dr. Mokán István polgármester hangsúlyozta, hogy szigorú, takarékos és következetes gazdálkodás folyik Sarkadon, az összefogásnak köszönhetően pedig egyensúlyban van a költségvetés. Ennek eredményeként valamennyi intézményt és munkahelyet sikerült megőrizni. Az önkormányzat a kötelező feladatok mellett önként vállalt területeket is ellát, támogatja a civil szervezeteket, a fiataloknak ösztöndíjat és gyermekszületési támogatást biztosít, a szociálisan rászorulóknak pedig saját forrásból nyújt segítséget. A polgármester emlékeztetett, az államtól kapott szociális normatíva erre az évre nullára csökkent, korábban pedig 150, illetve 60 millió forint érkezett erre a célra. A városnak idén 185 millió forintos szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell. Kiemelte, hogy a jövőben is óvatos gazdálkodásra lesz szükség. A beruházások közben folyamatosan zajlanak, és a következő egy-két évben is több milliárd forintos fejlesztés várható, jellemzően eredményes pályázatoknak köszönhetően. A polgármester arról is beszélt, hogy mire elég a helyiek által befizetett kommunális adó. Sarkadon ingatlanonként évi 8000 forintot fizetnek a lakosok, ami nagyjából 30 millió forintos bevételt jelent évente az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, hogy ennyi pénzből egyetlen utca leaszfaltozása sem megoldható, a közvilágításra pedig ennek csak nem háromszorosát költik. Útépítésekre, útfelújításokra ezért kizárólag állami forrásból vagy pályázatokból van lehetőség, saját keretből nem. Gyoma Endrőd új sportolási lehetőséggel gazdagodott. Augusztus 27-től két hónapon át mobil pumpapálya várja. Mobil pumpapálya várja a gyerekeket és a sportolni vágyókat az Erzsébet-ligetben. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által biztosított pálya célja, hogy minél több fiatal töltsön aktívan időt a szabadban, és kipróbálja ezt a látványos mozgásformát. A különleges pályán kerékpárral és rollerrel lehet körözni, gyakorolni, és megfelelő tapasztalat birtokában akár különböző trükköket is elsajátítani. A városvezetés kiemelte, hogy a pumpapálya használata saját felelősségre történik, ezért a kihelyezett házirend betartása mindenki számára kötelező. A szabályok szerint a 18 év alattiak csak nagykorú kísérő felügyeletével sportolhatnak. A biztonság érdekében bukós is, aki zárt cipőviselése kötelező, és kizárólag műszakilag kifogástalan kerékpárral vagy rollerrel lehet felhajtani. A tért, könyök és gerincvédő használata ajánlott. A pályán gyalogosan közlekedni, házi állatot bevinni vagy motoros járművel megjelenni tilos. A használóknak ügyelniük kell arra, hogy ne álljanak meg a nyomvonalon, tartsák a biztonságos követési távolságot, kerüljék a dohányzást, valamint az alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatti sportolást. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy óvják az Erzsébet-liget környezetét, ne szemeteljenek és a kísérők se akadályozzák a pályát használókat. Baleset esetén mindenki köteles segítséget nyújtani vagy segítséget hívni. A házirend megszegése akár azonnali eltiltást is maga után vonhat. A Gyoma Endrődi önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy használják ki a következő heteket, próbálják ki az új lehetőséget, és töltsék aktívan a szabadidejüket az Erzsébet-ligetben. A lencsési Szánkódomb melletti kosárpályán a minap különös jelzésre lettek figyelmesek az odaérkezők. A pálya egyik részén fagaljakkal körbekerített négyzet rajzolódott ki a betonon, benne összesepert üvegszilánkokkal. A látvány önmagában nem volt túl biztató, de alatt olvasható felirat azonban annál inkább mosolyt csalt az arcokra. Vigyázz, szilánk! Egy hiányzó betűvel, ami talán még szerethetőbbé tette az üzenetet. A gyerekek általában egészen más jellegű rajzokat hagynak a flaszteren, ünnepi köszöntéseket, neveket, ugróiskolát vagy kedves mondatokat. Ez a figyelmeztetés azonban kilógott a sorból, és éppen ettől vált különösen kedvessé. A kosárpálya szinte egész nap tele van élettel, világosban is pattog a labda, a gyerekek és a fiatalok jönnek-mennek, sötétedés után pedig olykor egészen más programok is zajlanak, például üvegtörése. A mostani felirat és a gondosan összegyűjtött szilánkok azonban azt mutatták, hogy valaki odafigyelt és tenni akart a közösségért. Ez persze nem világ megváltó tett, egy marék üvegszilánk eltakarítása nem teszi hirtelen tisztább be a várost és nem old meg minden problémát, de az ilyen apró gesztusok mégis üzennek valamit. Miközben sokszor legyintünk a mai fiatalokra, néha érdemes közelebbről is megnézni, hogy mi történik körülöttünk. Vigyázz, szilánk szólt az üzenet, mi pedig vigyázzunk, és nem csak a szilánkra, hanem arra a gondolatra is, hogy talán mégsem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek néha gondoljuk. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék
5: vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszak, kinek mit küldjünk, várom a kéréseket a rádió weboldalán. Ingéci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól: sziasztok, barátnőmet, Dorinát szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, délután megyek és viszem az ajándékát is. Köszi, Gábor.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Kriszti vagyok. Hogy jobban menjen a munka, kérek egy pörgős dalt. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is, még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az pedig így szól: sziasztok, anyukámat szeretném köszönteni szüli napja alkalmából, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, Ági.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 2-ához értünk a naptárunkban. Szerda van, sok boldogságot kívánunk Dorina és Rebeka nevű hallgatóinak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Salma Hayek, mexikói születésű amerikai színésznő, és szintén ma ünnepel Keanu Reeves, angol-kanadai színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!

0: Rádiósok, rádiósok, zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet pedig majd 25 és 31 fok között alakul.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 2-a, szerda van. Nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 144 évvel ezelőtt ezen a napon William Jennings, amerikai fényképész, elkészítette az első villámlást ábrázoló fényképet. 61 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a Beatles Yesterday című lemeze. És 56 évvel ezelőtt ezen a napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.

Ritmus. A délutáni magazin.

0: sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A győztes az az álmodozó, aki sosem adja fel. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene.
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Araczki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a The Buzz, Do You Want Me című felvételét. Felcsendül a Queen, Don't Stop Me Now-ja, és egy magyar dal is érkezik a Vision-től, a Bárcsak újra itt lennél. A Queen, Don't Stop Me Now című dala ma már igazi közönség kedvenc, de a megjelenésekor nem lett azonnal hatalmas siker. Az évek során viszont egyre többen fedezték fel, és ma már filmekben, reklámokban és sporteseményeken is rendszeresen felbukkan van, hogy egy dalnak egyszerűen idő kell, hogy igazán megtalálja a közönségét. Hogyha üzennél, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy küldj egy SMS-t a 0-20-2-21-21-20-as számra. Most pedig indul az óra, elsőként itt a Texas és az I Don't Want a Lover.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Főnök, megyünk a vásárba?
1: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keres tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
5: Sok a zene,
6: és még több.
7: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, a mai napon szeptember 2-án a Dorinák és a Rebekák ünneplik névnapjukat. A Dorina a Dorottya névnek kicsinyítő képzővel önállósult beceneve. A Rebeka héber eredetű női név, a jelentése bizonytalan, a legvalószínűbb értelmezése szerint üsző, de más megfejtések szerint jól táplált, illetve megkötöző, megigéző. Kedves Dorinák és kedves Rebekák, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13.

0: óráig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A lakhatási válság megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. Erre figyelmeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vekerle lakásépítési program kapcsán, amelyre 550 millió eurónyi uniós forrás áll rendelkezésre. Ez a banki és piaci társfinanszírozással akár 2 milliárd euróra is kiegészülhet. A tárcavezető kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben a lakásárak jóval gyorsabban nőttek a jövedelmeknél, emellett a magas bérleti díjak és a kevés kollégiumi férőhely is komoly gondot jelent. Több mint 3,1 milliárd forint közpénzbe került a 2024 májusában megrendezett Budapest Influencer Trip, mely Orbán Ráhelhez köthető. A Magyar Turisztikai Ügynökség közérdekű adatigénylésre adott válaszából kiderült, hogy a teljes költség több mint duplája annak az összegnek, amiről a szervezet vezetői korábban beszéltek. A lebonyolítást a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégek végezték, míg az 51 külföldi tartalomgyártó elszállásolásáról többek között a Tiborc István érdekeltségébe tartozó Dorotea Hotel gondoskodott. Mindössze 5 dekagram az éves hazai nyúlhús fogyasztás fejenként, pedig a megtermelt mennyiség túlnyomó része itthonról származik. Ezen a helyzeten változtatna a november 21-én és 22-én másodjára megrendezendő európai nyúlhúsnapok. A Magyar Nyúltermék-tanács adatai szerint a megtermelt mennyiség mintegy 92%-a exportra megy, miközben ez a könnyen emészthető fehér hús B-vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. A szervezők november 6-áig várják azon éttermek jelentkezését, amelyek a rendezvény napjai nyúlhúsból készült fogásokat kínálnának a vendégeknek. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában Halatod, Santana és Chad Kruger közös dalát, az Into the Night-ot. Felcsendül az Enrage a Run to You-val, és az Erasure is megszólal a Dráma című dallal. Az Into the Night egy igazi zenei találkozás. Santana jellegzetes gitárjátéka találkozik Chad Kruger a Nickelback énekesének hangjával. A dal 2007-ben jelent meg, és érdekes módon Santana pályafutása egy olyan időszakában született, amikor több fiatalabb előadóval is közösen dolgozott, így egy új generációhoz is közelebb került a zenéje. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy küldj SMS-t a 0-20-221-21-20-as számra. Most pedig indul az óra, elsőként Carlos Santana és Chad Kruger, valamint az Into the Night.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

gyenge hidegfront hatására többfelé megélénk az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, délutánra napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 28 fok körül alakul.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szabadon engedte a bíróság azt a 20 éve körözött brit férfit, akit az FBI jelzése alapján fogtak el az M3-as autópályán a magyar rendőrök. A férfit az Egyesült Államokban egy 13 éves lány ellen elkövetni tervezett szexuális bűncselekmény miatt körözték. A fővárosi törvényszék azzal indokolta a döntést, hogy a chat túloldalán valójában egy amerikai ügynök volt, így nem volt gyermekkorú sértett, vagyis a cselekmény a magyar jog szerint nem minősül bűncselekménynek. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. Évvégéig a helyi szervezetektől a pártvezetésig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. A Lakitelken megtartott országos választmányon Semjén Zsolt pártelnök a választási vereség okait elemezve úgy fogalmazott, hogy az alacsony gazdasági növekedés és a jobb szélre csúszás miatt veszítettek szavazókat. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök hangsúlyozta, a megújulás kötelező feladat a párt számára, amelyhez magyarázkodás helyett önálló és cselekvő politizálásra, valamint világos programra van szükség. Feljelentést tesz a közmédia jelenlegi vezetése a szervezet korábbi törvénytelen irányítása miatt. A lefolytatott belső átvilágítás szerint az intézményt a valóságban Várhegyi Attila, korábbi Fidesz politikus irányította tanácsadóként, törvényi felhatalmazás és elszámoltathatóság nélkül. A vizsgálat feltárta, hogy a közmédia függetlensége csak formális volt, a megbízott ügyvéd pedig megtette a szükséges jogi lépéseket. Mind a 10 nemzeti parkigazgatóság élére pályázatot hirdetett az élő környezetért felelős minisztérium. Gajdos László miniszter tájékoztatása szerint a cél a korábbi ismeretségi alapon működő gyakorlat felszámolása és a szakmailag legalkalmasabb vezetők kiválasztása egy átlátható háromfordulós eljárásban. A jelöltek szeptember 18-áig nyújthatják be pályázataikat, a nyertes igazgatók pedig november 1-én lépnek hivatalba.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en. Aranczki Zoltán vagyok. Sziasztok! Ebben az órában is kiváló dalokat hozok. Joe Cocker után egy kis elektronikus indie színezettel érkezik majd a Cat Copy. Aztán jön a Tears for Fears, egy olyan dal, amit valószínűleg nem kell külön bemutatni. És lesz egy magyar pillanat, és a Fix Alibi a Komorváros című dallal kerül be ebbe az órába. Szóval maradjatok velünk, mert változatos lesz ez az óra is. Hogyha pedig üzennétek, akkor keressétek a Start Rádió.hu-t, vagy írjatok SMS-t a 0-20-221-21-20-as számra. És akkor kezdjük az órát Joe Cockerrel, itt az I'm Chain My Heart.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem. És még több.
3: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, de a napokban helyenként átmenetileg valamelyest mérséklődhet a pollen terhelés. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél allergiás tünetek jelentkezhetnek. Időjárási front már nincs felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. Előfordulhat zápor, zivatar, melyek vizes csúszós útszakaszokat okozhatnak. Hirtelen lecsökkenhet a látótávolság a záporokban, a zivatarokban, vezessünk óvatosan.

0: Hatrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek, Kebermesen, a Batonyai úton pedig közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában is kiváló dalokat hozok. Jön például az egyik nagy kedvencem, a Beloved és a Sweet Harmony. Itt lesz a Razor Light-tól a Wire to Wire. Jön majd Gala Jeffrey, a Communards és Nene Sherry egy-egy dala. És kellemes délutánt hallgassátok a Startot. Már is folytatjuk a Midnight Oil-lal itt a Bad Suburning.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot

Ez a start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 99 éve született Leonard Katzman, amerikai TV és filmszakember, a Dallas producere és rendezője. 80 éve született a mai napon Billy Preston, amerikai zenész, aki Hammond orgonán volt virtuóz és játszott például a Beatles és a Rolling Stones lemezein. 62 éves a mai napon Keanu Reeves, libanoni születésű színész. 61 éve megjelent a Beatles Yesterday című lemeze, és 56 évvel ezelőtt a mai napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araszki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet jelentkezni, ahol a kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper. A hivatal szeptember 4-től fogadja a dokumentumokat, a benyújtási határidő pedig október 30-a. Juhász Edit, a hivatal elnöke kiemelte, az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott. A pályázat eredményeit legkésőbb december 13-áig teszik közzé. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is napi összesítésben adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A bizonylatokat áfakulcsok szerinti bontásban a kiállítást követő 3 naptári napon belül kell beküldeni, a COBAC portálon vagy az M2M interfészen keresztül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása alapján a hibásan beküldött adatok utólag korlátlanul javíthatók vagy érvénytelenítetők. Az új szabályozás pedig nem vonatkozik az online pénztárgépek meghibásodása miatt kiállított átmeneti kézi nyugtákra. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával. Vitézi Dávid tárcavezető tájékoztatása szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány átvétele lezárult. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közfeladatok és a szolgáltatások minősége nem romlik, miközben az állami vagyon használata újra átláthatóvá válik. Kiemelte azt is, hogy a rendszert bíráló Európai Bizottság kéréseinek teljesítése és az alapítványok megszüntetése kulcsfontosságú lépés volt az uniós források hazahozatalában. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene, sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sok a zene!
3: Még több. Start

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
3: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetembe, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
2: Az eredetét.
3: És hogy engem érdekelt így ez a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
2: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas most belekérdezés, de engem érdekel így a te olvasatod szerint.
3: Hát a vallás nem vonzott engem, mai napig nem vonz, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert a hit az élő.
2: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
3: Igen, nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az azt mondta, hogy ez mögött, minden mögött, jó mögött van valami. Uh-huh. Viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
2: Igen.
3: És én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az életnek.
0: Startrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek, nem csak tőled, hanem azoktól is, akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg úgy magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
2: Hát ugye, hogyha most...
1: Érti, aki érti.
2: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
1: Bocsánat, és mindamellett ugye kereszténynek vallja magát.
2: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen, úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
1: Na visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Búrei Krisztián, ugye Dérheni, ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszus gitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félreraktad, ugye így a popvonalon? Hogy van ez most?
2: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgön játszani popot, uh-huh. És én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger Ferencnél és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszus gitára, úgyhogy én...
1: Szállítási szempontból gondolom, igen.
2: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, aha. És a basszusgitárt is, úgyhogy de most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
1: Ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
2: Nem.
1: Tehát konkrétan egy dalt?
2: Konkrétan bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
1: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
2: Ők voltak bent, mert mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek a zenekar, és így ezek, azt, amikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen táncmozdulat van ott. Tehát annyira képbe vannak. Úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni. Ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Okay.
3: Madame, Monsieur, bonsoir.
4: Good evening.
3: Bonsoir.

0: Rádió.
1: Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió.

Rádió. Start Rádió. Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakad durva film. A dezsevű nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba,